0: Tatava negyedében épülhet fel. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Tudod,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Ismét hamut szórt Szicíliában az Etna. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.

0: Isztambulba utazik hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de becslések szerint 10 000 holttest lehet még a romok alatt. A kutatásban és a segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000 váltak hajléktalanná. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Napközben a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió 3 UFM. Mellette szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

egyszer, csak egyszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Megjelent a kiskérődzők Pestise Romániában és Horvátországban. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxus hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kezemben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda. Összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmondtam.

0: Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Trio Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Ismét hamut szórt Szicíliában az Etna. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Isztambulba utazik hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de becslések szerint 10 000 holttest lehet még a romok alatt. A kutatásban és a segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000 váltak hajléktalanná. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Napközben a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
5: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek a spanok.

0: Fény.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekord alacsony a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kóra kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másút gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
5: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.

0: várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben, Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
1: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
3: Napos, szeles idő lesz. Egyeztetések kezdődnek az egészségügy helyzetéről. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Nagyszabású orosz támadásokra számít az ukrán elnök a holnap kezdődő kétnapos NATO csúcs találkozó előtt. Vladimir Zelenszky a kijevi hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett az újabb Ukrajna elleni lehetséges légicsapásokra. Az ukrán államfő ismét légvédelmi eszközöket kért a kelet-európai ország nyugati szövetségeseitől, köztük az Egyesült Államoktól és az európai nagyhatalmaktól. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család, ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében épülhet fel. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádió FM. Mellette szól.
1: Miért hiszek el mindent neked én?
2: Ígértem, hogy nem hívlak. Ígérted, hogy nem hívsz már. Beszéltük, hogy letiltasz. Még hányszor mondjam, hogy nem hívsz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironde Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piac téri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos, szeles idő lesz, NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekordszámú látogatója volt a pécsi Zsolnai Fényfesztiválnak. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metroállomásokon kerestek menedéket. A kijevi vezetés elutasította a Konstantinivka városára vonatkozó néhány órás fegyvernyugvásra tett orosz javaslatot. A rövid tűzszünetet Moszkva korábban azzal indokolta, hogy miután teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, készek humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör. Minden eddiginél több, csak nem 120000 érdeklődött vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek és az optikai játékok. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most
0: indul a reggel.
1: Jó reggelt!
0: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója. A reggel is mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos, szeles idő lesz, ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok. Órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. Holnap szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Az ágazat

0: szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél a hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Az egyeztetéseken szó lesz a többi között a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadékhiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához, az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Rádió FM mellette szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel új napi menüjében hétfőn bableves, jóasszony sertés ragú jászmézéssel. Kérhetünk még húsgaluska levest, valamint erdély gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban tojásos galuska, további főételek közül kérhető kelkáposzta főzelék, fasírozott, vadas csirke ragú, rántott csirkemell pankó morzsában, rántott csedár sajt. A Sólyom Hotel várja hívásunkat 57 401 267. A Birs Kávézó és Bistró hétfői kínálata csontleves, mágú mószleves és hideg gyümölcsleves. A hétfői finomságok között szerepel tárkonyos csirkeragú leves, krumplis tészta pirított kolbásszal, milánói borda, cukkini csirkemelles gírnyás caciki öntettel, a tészták közül 4 sajtos nyokit, bolognai spagettit és milánói pennét kérhetünk. A Birs Kávézó és Bistróból komplett menüt is rendelhetünk, elérhetőség 0620 240 40 44. A Pipacs étterem várja vendégeit ma zöldborsó levessel, tavaszi levessel, készül még hétvezértokány párolt rizssel, majorannás sertészedett tésztával, vasalt csirkemell hasább burgonyával és szezámmagos csirkefalatok rántva fűszeres burgonyával. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 574-505-510-es számon. Háromfogásos ebédmenüt kérhetünk a Hello Berény parkolóban, a hétfői ajánlat borsóleves, nyoki hagymával és békönnel paradicsomos szószban, desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló napi menüjét kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étterem ételei hétfőn tárkonyos sertés ragúleves, hideg cseresznyeleves, rakott húsos zöldbab, tejszínes gombás csirketokány főtésztával, erdészkalaj készül még sonkával, gombával töltve, rántott csirkemell és rántott sajt, valamint túrós metélt a mai ajánlatban. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Az Aranykanál étterem július 6-án hétfőn szalonnás bablevest és cseresznyelevest készít ebédre. Ehetünk még náluk mogyoró bundás csirke mellett sült édes burgonyával, hagymalekvárral, pecsenye lapockát, pékné burgonyával, készül még rántott sajt, zöldborsó főzelék rántott csirke mellel, rókagombás paprikás szarvacska tésztával, a vegan kínálatban sült zöldségek mozzarellával. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Firpo Pizzeria napi menüjében betyár borda steak burgonyával. Elérjük a napi kínálatot 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Jászboldogháza adott otthont a Jászvilág találkozónak. A hétvégén több ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 20 esztendő után ismét Jászboldogháza adott otthont a Jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jászvilág találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jászboldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a Jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jászboldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori Jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a Jászok ünnepe.
7: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jászboldogház a 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
6: A Jász Világ Találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
8: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi jász települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós jásztelepülésen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával is élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzből pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány jász településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
6: A Jászvilág találkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
9: Azt gondolom, hogy a közösség építése, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik, mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jászság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jászságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományai. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
6: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
10: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk. Többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk. Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
6: Átadták Jász Boldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
11: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Az iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felülmúlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokáim foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
6: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jász Boldogháza adott otthont legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta, hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jászberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per a Tesco áruházban.
6: frissautó.hu.
7: Minden, ami az autódhoz kell.
6: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
7: csajos cuccok.
6: Mindened az autód.
7: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
6: frissautó.hu. Itt vagy már.
7: Motorosoknak is.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Törökországba utazik ma Magyar Péter, a NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárcavezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt, a civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérrendezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. A szakemberek szerint a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetet biztosítana. Javasolták továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán kezdődő kaposvári betonszobrászati triennál.

0: A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyom Hotel új napi menüjében hétfőn bableves, jóasszony sertés ragú jászmézéssel. Kérhetünk még húsgaluska levest, valamint erdei gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban tojásos galuska, további főételek közül kérhető kelkáposzta főzelék, fasírozott, vadas csirkeragú, rántott csirkemell pankó morzsában, rántott csedársajt. A Sólyom Hotel várja hívásunkat 57 401 267. A Bírs Kávézó és Bistró hétfői kínálata csontleves, mágó mószleves és hideg gyümölcsleves. A hétfői finomságok között szerepel tárkonyos csirkeragú leves, krumplis tészta pirított kolbásszal, milánói borda, cukkini csirkemelles gírnyás caciki öntettel, a tészták közül négy sajtos nyokit, bolognai spagettit és milánói pennét kérhetünk. A Bírs Kávézó és Bistróból komplett menüt is rendelhetünk. Elérhetőség 0620 240 40 44. A Pipacs étterem várja vendégeit ma zöld borsó levessel, tavaszi levessel, készül még hét vezértokány párolt rizssel, majorannás sertészedett tésztával, vasalt csirkemell hasább burgonyával és szezámmagos csirkefalatok rántva fűszeres burgonyával. Elérjük a Pipacs étterme telefonon az 57 405 510-es számon. Háromfogásos ebédmenüt kérhetünk a Hello Berény parkolóban, a hétfői ajánlat borsóleves, nyoki hagymával és békönnel paradicsomos szószban, desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló napi menüjét kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étterem ételei hétfőn tárkonyos sertés ragúleves, hideg cseresznyeleves, rakott húsos zöldbab, tejszínes gombás csirketokány főtésztával, erdészkaraj készül még sonkával, gombával töltve, rántott csirkemell és rántott sajt, valamint túrós metélt a mai ajánlatban. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Az Aranykanál étterem július 6-án hétfőn szalonnás bablevest és cseresznyelevest készít ebédre. Ehetünk még náluk mogyoró bundás csirke mellett sült édes burgonyával, hagymalekvárral, pecsenye lapockát, pékné burgonyával, készül még rántott sajt, zöld borsó főzelék rántott csirkemellel, rókagombás paprikás szarvacska tésztával, a vegan kínálatban sült zöldségek mozzarellával. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Firpo Pizzeria napi menüjében betyárborda steak burgonyával. Elérjük a napi kínálatot 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel Strand és Termálfürdő. Egymás követték a szabadtéri tüzek térségünkben. Bicikli tolvajok akcióban a Jászkonságban. Köszöntem Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik irányíva. Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A tűzoltóknak 3 helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett, a lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat 2 visszaállító jármű is segítette. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök. Kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértett már aznap újra birtokba vehette a 300 000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban 3 kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd 4 rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügy. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben 7,4%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak, de a beruházás előkészítését most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben, az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család, ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődött vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometriai elemek és az optikai játékok. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ünnepélyes pillanatok zajlottak nemrég Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jászberényi kampuszán átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A 2025-26-os tanévben összesen 230 fiatal szerzett szakmát, sokan közülük munka és családi kötelezettségek mellett teljesítettek. Kisnémetné királyi összeállítása következik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban rendezett ünnepségről.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De emögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munka, energia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Súlyom Hotel új napi menüjében hétfőn bableves, jóasszony sertésragú jázmérzséssel. Kérhetünk még húsgaluska levest, valamint erdély gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban tojásos galuska, további főételek közül kérhető kelkáposzta főzelék, fasírozott, vadas csirkeragú, rántott csirkemell pankó morzsában, rántott csedársajt. A Súlyom Hotel várja hívásunkat 57 401 267. A Bírs Kávézó és Bistró hétfői kínálata csontleves, mágumbószleves és hideg gyümölcsleves. A hétfői finomságok között szerepel tárkonyos csirkeragú leves, krumplis tészta pirított kolbásszal, milánói borda, cukkini csirkemelles gőnyás cacik jöntettel, a tészták közül 4 sajtos nyoki, bolognai spagettit és milánói pennét kérhetünk. A Bírs Kávézó és Bistróból komplett menüt is rendelhetünk, elérhetőség 0620 240 40 44. A Pipacs étterem várja vendégeit ma zöld borsó levessel, tavaszi levessel, készül még hétvezértokány párolt rizssel, majorannás sertészedett tésztával, vasalt csirkemell hasár burgonyával és szezámmagos csirkefalatok rántva fűszeres burgonyával. Elérjük a Pipacs étterme telefonon az 574-505-510-es számon. Háromfogásos ebédmenüt kérhetünk a Hello Berény parkolóban, a hétfői ajánlat borsóleves, nyoki hagymával és békönnel paradicsomos szószban, desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló napi menüjét kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étterem ételei hétfőn tárkonyos sertés ragúleves, hideg cseresznyeleves, rakott húsos zöld bab, tejszínes gombás csirketokány főtésztával, erdészkaraj készül még sonkával, gombával töltve, rántott csirkemellés, rántott sajt, valamint túrós metélt a mai ajánlatban. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Az Aranykanál étterem július 6-án hétfőn szalonnás bablevest és cseresznyelevest készít ebédre. Tehetünk még náluk mogyoró bundás csirke mellett sült édes burgonyával, hagymalekvárral, pecsenye lapockát pékné burgonyával, készül még rántott sajt, zöld borsó főzelék rántott csirke mellel, rókagombás paprikás szarvacska tésztával, a vega kínálatban sült zöldségek mozzarellával. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Firpo Pizzeria napi menüjében betyár borda steak burgonyával. Elérjük a napi kínálatot 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 2 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 2 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. 20 esztendő után ismét Jász Boldogháza adott otthont a jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jász Világ Találkozó 3-napos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jász Boldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a JÁSZ közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, JÁSZ Boldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
8: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját JÁSZ Boldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a JÁSZ hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
7: A JÁSZ világtalálkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a JÁSZok Egyesülete, Dobos László elnök.
9: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi JÁSZ települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós JÁSZ településen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány JÁSZ településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
7: A JÁSZ világtalálkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc a JÁSZ-ság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a JÁSZ öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
10: Azt gondolom, hogy a közösség építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jászság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jászságban nagyon fontosnak tartjuk a JÁSZ identitásunkat, nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
7: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a Jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
11: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a Jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a Jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak. Nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lánykútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne, úgy gondolom, Hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnék, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
7: Átadták Jász Boldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
12: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokáim foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
7: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jász Boldogháza adott otthont legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: jól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, Külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A True FM hírei.
4: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállás a Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holtesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10 000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére, akasszanak ki a kerítésre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtőfűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné királyéva. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A tűzoltóknak három helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett, a lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat két visszaállító jármű is segítette. Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök. Kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértet már aznap újra birtokba vehette a 300 000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban 3 kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd 4 rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság Rádiójában. Jászság Rádiójában. Ott vagyunk mindenhol. Autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár

0: ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Bővült a kiskereskedelmi forgalom. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni a diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Balástyai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Jász Boldogháza adott otthont a Jász Világ találkozónak. A hétvégén több ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 20 esztendő után ismét Jász Boldogháza adott otthont a Jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jász Világ találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jász Boldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a Jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jász Boldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
7: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jász Boldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a Jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
6: A Jász Világ találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
8: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi Jász települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós Jász településen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármester asszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány Jász településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
6: A Jászvilág találkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
9: Azt gondolom, hogy a közösség építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jászság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jászságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományai. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
6: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
10: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
6: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
11: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Az iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokáim foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
6: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő, ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: fuck that bitch.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jász Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Lőfegyvereket foglaltak le a pénzügyőrök az M5-ös autópályán. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt is

0: Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A balástjai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen, 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Indul a mai délutáni műszak már júliusban, egy ideje, mert hogy július 6-a van hétfő, a Csabák névnapja. Török, magyar eredetű, régi magyar személynév. Jelentése pásztor, kóborló vagy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították föl Vörös Marti Mihály és Arany János művei nyomán lett nagyon népszerű. Isten éltesse nagyon sokáig a Csabákat. Ebben az órában rögtön itt az elején beszélünk majd gyógyszermentes módszerekről, amik segíthetnek a szorongás enyhítésében, és hogy a kreatin nem csak sportolóknak lehet hasznos. Tartsanak velem 06 33 101 22 77, ez az SMS Viber számú ma is. Tate McRae készülődik az újdonságával, ez a Just Keep Watching. Én Zsupa Sági vagyok, 2 óra után pedig startol tehát a délutáni műszak, és egészen este 6-ig itt leszek. Tartsanak velem!

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem csak a sportolóknak lehet hasznos a kreatin, az étrend kiegészítőt leginkább izomépítéssel és sportteljesítmény javításával kötik össze, de egyre több kutatás vizsgálja más lehetséges előnyeit is. A kreatin segíthet az izomerő és a sovány izomtöveg megőrzésében, különösen a rendszeres erősítő edzés mellett. Emellett kutatják a csontok egészségére, az agyműködésre és a hangulatra gyakorolt hatását is. A szakirodalomban általában napi 3-5 grammos adag szerepel, de aki bizonytalan, annak érdemes orvossal vagy dietetikussal egyeztetnie, mielőtt elkezdi szedni. Érkezzen egy 89-es kedvenc, a Love Shack.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre többen szoronganak manapság, és keresik a megoldást erre. Fogok segíteni az óra második felében néhány gyógyszermentes módszerrel és tippel. Előtte viszont jönnek fél három után a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Rögtön utána pedig Ray Dalton zenél majd a tavalyi nagy-nagy slágere, a Blood Running. Mutatok belőle egy rövid részletet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Egymás követték a szabadtéri tüzek térségünkben. Bicikli tolvajok akcióban a Jászkonságban. Köszöntem Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lórán polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykunszolnok megyében. A tűzoltóknak 3 helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett, a lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat 2 visszaállító jármű is segítette. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök. Kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte, és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértett már aznap újra birtokba vehette a 300.000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban 3 kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd 4 rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Egyszerű, gyógyszermentes módszerek is segíthetnek a szorongás enyhítésében. A szorongás természetes stresszreakció, de ha tartósá válik, jelentősen ronthatja az életminőséget. A gyorsan bevethető technikák között szerepel a tudatos légzés, a mozgás, az aromaterápia és a nyugtalanító gondolatok megkérdőjelezése. Hosszabb távon segíthet a kiváltó helyzetek felismerése, a naplóírás, a meditáció, a társas kapcsolatok ápolása és a rendszeres testmozgás. Arra is felhívják a figyelmet a szakértők, hogyha a szorongás már a mindennapi életet is jelentősen befolyásolja, érdemes mentális egészségügyi szakemberekhez fordulni. Ez nem feltétlenül pszichológust jelent, de előfordulhat, hogy csak egy mentál higiénés szakemberre lesz szükségünk. Nabiá érkezik, és a Never Play the Best!

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért az első óránk, innen folytatjuk a délutáni műszakot csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel. Ne menjenek sehová, friss hírek jönnek, aztán pedig Lady Gaga és a The Dead Dance július 6-án hétfőn.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és

0: Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A képviselők tárgyalnak egyebek közt a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben 7,4%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő egy rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot július 6-án hétfőn, méghozzá Csabák névnapján. Egyre népszerűbbek lehetnek az éjszakai vonatok Európában, és szuper alternatívája lehet a repülésnek is. De ebben az órában beszélünk majd arról is, hogy diétásnak tűnő ételekkel is könnyű túlzásba esni, úgyhogy figyelünk az alakunkra itt a nyár kellős közepén. Shania Twain pedig 3 óra után jön, és a That Don't Impress Me Much lesz az a dala, amit

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre több új éjszakai vonatjárat indul Európában, amelyek a rövid repülőutak alternatívái lehetnek. Idén több új vasúti kapcsolat is elindulhat, köztük a Párizs-Berlin és a Brüsszel-Milánó útvonal. Az éjszakai vonatozás iránt nő az érdeklődés, részben környezetvédelmi okokból, hiszen a vasút jóval kisebb kibocsátással jár, mint a repülés. Előnye az is, hogy az utasok gyakran közvetlenül a városközpontba érkeznek, kevesebb poggyász szabállyal kell számolniuk, és sokak számára pihentetőbb maga az utazás is. A fejlesztések ugye nem mindenhol haladnak zöggenőmentesen, de a trend egyértelműen erősödik. Jöjjön Pink és a Never Gonna Not Dance Again, aztán írják meg nekem, hogy önök mivel utaznak szívesebben, vonattal vagy repülővel. If so-

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után folytatódik a délutáni műszak friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Most hangzik, majd el ne menjenek sehová, az óra második felében pedig diétásnak tűnő ételekkel foglalkozunk, ugyanis ezekkel is könnyű túlzásba esni. Carly Rae Jepsen pedig a friss hírek után jön, érkezik majd a Call Me Maybe című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Egymás követték a szabadtéri tüzek térségünkben. Bicikli tolvajok akcióban a Jászkonságban. Köszöntem Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykunszolnok megyében. A tűzoltóknak 3 helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett, a lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat 2 visszaállító jármű is segítette. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök. Kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértett már aznap újra birtokba vehette a 300 000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban 3 kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd 4 rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügy. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Több egészségesnek tartott étel is könnyen kalóriacsapdává válhat, ha nem figyelünk az adagokra. Ilyen lehet például a diákcsemege, az avokádó, a magvaj, a smoothie, az aszaltgyümölcs, az olívaolaj és a zabkása is. Ezek az élelmiszerek értékes tápanyagokat tartalmaznak, de energiatartalmuk magas lehet, ezért túlfogyasztva akadályozhatják a kiegyensúlyozott étrendet. A szakértők szerint érdemes előre kiporciózni az ételeket, lassabban enni és figyelni a jól lakottság érzésére. Az is segíthet, ha a rostot, a fehérjét és az egészséges zsírokat tudatosan kombináljuk. Switch Disco, Ella Henderson és a React érkezik. Yeah, 24/7 fascinated, you got me.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik hamarosan a délutáni műszak, fél idejénél járunk a mai műsorunknak, ami azt jelenti, hogy a munkaidő is bőven telik. 16 óra után folytatjuk friss hírekkel, és azt is mutatom, mit hallgatunk meg rögtön utána. Maroon 5 és Lisa érkezik 2025-ből, a tavalyi évből ez az egyik legnagyobb slágerük, a Priceless. Baby, you're priceless. I never had anything like this. I'm resting my head on your thighs.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Ismét légvédelmi rakétákat kért az ukrán elnök. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napirend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Isztambulba utazott Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 16 óra után járunk, ez a délutáni műszak, a Csabák ünnepelnek, ne felejtsék el őket köszönteni, július 6-a van hétfő, és hogy miről fogunk beszélgetni? Például néhány egyszerű módszerről, amelyek segíthetnek jobban aludni a nyári melegben, és persze testi tünetek is jelezhetik a tartós stresszt. Nem sokára mondom, mire kell figyelni, Madonna érkezik addig is, és a Like a Prayer.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári hőség jelentősen ronthatja az alvás minőségét, de néhány egyszerű módszer segíthet a pihentetőbb éjszakában. A meleg nehezíti a test természetes lehűlését, ezért késhet az elalvás, gyakoribbá válhat az éjszakai ébredés, és romolhat a regeneráció. A szakértők szerint érdemes napközben sötétíteni, este pedig szellőztetni, valamint könnyű, jól szellőző ágyneműt használni. Lefekvés előtt segíthet egy langyos zuhany is. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, az alkohol, a nehéz ételek és a késői koffein fogyasztás kerülése, valamint a következetes alvási rutin. Próbálják csak meg. Addig is Gnarls Barkley hasít itt a slágerlistákon a Crazy-vel.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan küzdenek a stresszel és a szorongással, gyakran beszélünk is róla itt a délutáni műszakban. Most is szeretnék néhány nagyon fontos témát hozni ezzel kapcsolatban. Például, hogy testi tünetek is jelezhetik, hogyha tartósan ki vagyunk téve a stressznek, hogy mire kell figyelni, nem sokára elárulom, előtte viszont fél öt után jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Aztán a Dracula 2026-os újdonság, hallgassunk meg belőle egy rövid részletet, aztán Tame Impala érkezik a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Hirdessen a Jászság rádiójá. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Jászboldogháza adott otthont a Jászvilág találkozónak. A hétvégén több ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. 20 esztendő után ismét Jászboldogháza adott otthont a Jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jászvilág találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jászboldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a Jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jászboldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
8: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jászboldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
7: A Jász Világ Találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
9: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi jász települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós jásztelepülésen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármester asszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány jásztelepülésen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
7: A Jászvilág találkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
10: Azt gondolom, hogy a közösségi építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik, mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jászság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jászságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat, nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
7: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
11: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne, úgy gondolom, Hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnék, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
7: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
12: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel, lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokáim foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
7: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A tartós stressz nem csak lelki, hanem testi tüneteket is okozhat. A szervezet hosszabb ideig készenléti állapotban marad. Akkor fejfájáshoz, izomfeszültséghez, alvászavarhoz, gyomorpanaszokhoz és szapora pulzushoz is vezethet. A krónikus feszültség gyengítheti az immunrendszert, ronthatja a koncentrációt és sajnos fokozhatja az ingerlékenységet is. A stressz akár bőrön, a testsúlyon vagy a hormonrendszer működésén is nyomot hagyhat. A szakértők szerint fontos időben felismerni a figyelmeztető jeleket és olyan stresszkezelő módszereket találni, amelyek segítik a szervezet megnyugvását. Ilyenek a magyar dalok is, azok közül is csak a legjobbak, például Dalos Bogi és Felcser Máté közöse. Ez lesz a Csak azért is szerelem.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és innen folytatjuk a délutáni műszakot, úgyhogy ne menjenek sehová. Még a záró óránk hátra van. Szeretném megpörgetni a munkaidőt mindenkinek, akinek tart. Friss hírek jönnek 17 órakor, előtte reklám, majd Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else. Mutatok belőle egy rövid részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Betonszobrászati kiállítás nyílik Kaposváron. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. A NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Az utasokkal teli járművet a Strada Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét kihallgatták és őrizetbe vették. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák

97.7 Trio FM melletted szól. 17 óra után járunk az utolsó órájában, méghozzá a délutáni műszaknak, úgyhogy ne maradjanak le róla. Július 6-a van, hétfő a Csabák névnapja. Beszélünk majd arról, hogyan tudjuk eltüntetni a sárga foltokat a párnáról, mert hogy ehhez is van egy tuti tippem, és vércukor barát nyári grillezés is a témáink között van, úgyhogy nem kell lemondaniuk azoknak sem semmiről, akik nyáron grilleznének, de mondjuk cukorbetegséggel vagy inzulin rezisztenciával küzdenek. Segítek majd mindenben. 06-30-301-2277, ez pedig az SMS Viber számunk. Írják fel és használják. Bizalommal, addig pedig érkezik CeeLo Green és a Forget You.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem az ecet vagy a szóda bikarbóna lehet a leghatékonyabb megoldás a párnákon megjelenő sárga foltok ellen. Az elszíneződés többnyire az izzadság, a bőrzsír, a hajból származó olajok, a bőrápolószerek és a nyál okozza. Ezek idővel oxidálódnak, ettől sárgulhat el a párna. A szakértők inkább 3%-os hidrogénperoxid használatát javasolják vízzel higítva. Az oldatot közvetlenül a foltra kell felvinni, rövid ideig hatni hagyni, majd finoman átdörzsölni, és a párnát a gyártói utasítások szerint kimosni. A módszer matracfoltoknál is alkalmazható lehet, próbálják meg. David Guetta, Teddy Swims és a Tonsenai féle Gone Gone Gone érkezik.

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után folytatjuk, nem állunk meg egy pillanatra sem, pörgetjük a munkaidőt mindenkinek, akinek tart. Itt a nyár kellős közepén egy igencsak meleg napon érkezzenek a friss jársági hírek. Fél hat után, aztán pedig a Lost Frequencies és Basti féle Head Down. Egy mindössze másfél éves dalról van szó, úgyhogy bőven lehet a frissek közé sorolni. Aztán pedig grillezünk egy kicsit a kertben, méghozzá vércukorbarát receptekkel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A tűzoltóknak három helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett. A lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat két visszaállító jármű is segítette. Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök. Kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértett már aznap újra birtokba vehette a 300 000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban három kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd négy rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári grillezésről cukorbetegség esetén sem kell lemondani, de fontos a tudatos alapanyagválasztás. A kettes típusú cukorbetegséggel élőknek érdemes előnyben részesíteniük a zöldségeket, a gyümölcsöket, a teljes értékű gabonákat, a rozsdban gazdag ételeket és a sovány fehérje forrásokat. Kerülni ajánlott a túlzottan feldolgozott magas cukor és szénhidrát tartalmú fogásokat. A vércukorbarát grillételek között szerepelhet például zöldséges babburger, grillezett lazac, csirkemell vagy kukorica saláta. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nyáron különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás. Alkohol fogyasztásakor pedig érdemes figyelni a vércukorszintre is. Sam Smith érkezik I'm Not Here To Make Friends, egy szuper dal a nyári grillezések aláfestéseként.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és mára, július 6-án hétfőn búcsúzunk a délutáni műszaktól. Köszönöm, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában, legközelebb szerdán érkezem a szokott időpontban 2-től este 6-ig, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. A búcsúdalom az Artemastól szól, aztán pedig 18 órakor friss hírek jönnek és további tartalmak. Na meg természetesen a Jásság kedvenc dalai. Legyen nagyon szép estéjük, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló Kapos

0: 33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ünnepies pillanatok zajlottak nemrég Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A 2025-26-os tanévben összesen 230 fiatal szerzett szakmát, sokan közülük munka és családi kötelezettségek mellett teljesítettek. Kisnémetné királyi összeállítása következik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban rendezett ünnepségről.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. A 2025-2026-os tanévben a campus képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappalis hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Campus főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leelvezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. A Jásznagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. 20 esztendő után ismét Jász boldogháza adott otthont a Jászok legnagyobb ünnepének, a hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jász világtalálkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jász boldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a Jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jász boldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori Jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a Jászok ünnepe.
2: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jász boldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a Jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
1: A Jász világtalálkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
3: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi Jász települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós Jász településen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány Jász településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
1: A Jász világtalálkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a Jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt három évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
4: Azt gondolom, hogy a közösség építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végig megy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik, mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jásság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jásságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jásság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jásság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
1: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykunszolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
5: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lánykútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a második világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne, úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnék, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
1: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
6: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Az iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel, lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokák foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
1: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont, legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival

0: A szerelvények csak a Blaha Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A tűzoltóknak három helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett, a lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat két visszaállító jármű is segítette. Megnyitott a kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök, kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértett már aznap újra birtokba vehette a 300 000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban 3 kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd 4 rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügy. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jász Boldogháza adott otthont a Jász Világ találkozónak. A hétvégén több ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 20 esztendő után ismét Jász Boldogháza adott otthont a Jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jász Világ találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jász Boldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a Jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jász Boldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
3: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jász Boldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a Jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket. Mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
2: A Jász Világ találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
4: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi Jász települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós Jász településen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzből pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány Jász településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
2: A Jász Világ találkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a Jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
5: Azt gondolom, hogy a közösség építése, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik, mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jásság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jásságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományai. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
2: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
6: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk. Többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk. Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a II. Világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
2: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
7: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Az iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokáim foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
2: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta, hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Fedezze fel a legújabb slágereket a Trio Turmixban. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megnyitotta kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Egymást követték a szabadtéri tüzek térségünkben. Bicikli tolvajok akcióban a Jászkonságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megnyitotta kapuit Jászberényben a Lehel strand és termálfürdő. Mint rádiónk beszámolt róla, az úgynevezett hűtőstrand 7 év után került vissza önkormányzati működtetésbe a képviselőtestület döntése nyomán. Az üzemeltetési feladatokat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Társaság látja el, minden szükséges engedélyt megszereztek a zökkenőmentes további működtetés érdekében. Az ütemezésnek megfelelően lezajlott az átadás átvételi eljárás is, erről már Budai Lóránt polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint az üzemeltető JVV ZRT tájékoztatta a Trio FM-et, a fürdőben hétfőn és csütörtökön reggel 6 órától 8 óráig az úszókat várják, majd hétköznaponként reggel 8-tól este 8 óráig minden fürdőző előtt nyitva lesz a strand, hétvégente 9 órától este 8-ig fogadják a strandolókat. Egymást követték a szabadtéri tüzek Jász-Nagykunszolnok megyében. A tűzoltóknak 3 helyszínen is növénytüzek miatt kellett beavatkozniuk. Tiszaburán a magas füves vegetáció kapott lángra, a tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tiszafüredi hivatásos, valamint az abátszalóki önkormányzati tűzoltók oltották el. Jászberény és Pusztamonostor között a 32-es főút mellett egy learatott gabonatábla és a mellette lévő szárazfű égett. A tűz mintegy 30 hektáros területet érintett, a lángok megfékezésén a jászberényi hivatásos tűzoltók dolgoztak, miközben további egységek is a helyszínre érkeztek. Tiszabőn szintén szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet. Az oltásban a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri hivatásos tűzoltók vettek részt, munkájukat 2 visszaállító jármű is segítette. A szolnoki rendőrkapitányságon idén több eljárás is indult kábítószer kereskedelem, illetve kábítószer birtoklás miatt. A személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szálak egy szolnoki dílerhez vezettek, aki kristállyal látta el az alsó kapcsolatait és a helyi fogyasztókat is. A nyomozók most a Tisza Metco bevetési egységével fogták el a 39 éves férfit. A lakásán tartott kutatás során drogot, mérleget, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le a rendőrök. Kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Egy 18 éves fegyverneki férfi a megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki áruház kerékpár tárolójából eltolt egy biciklit, amit néhány percre lezáratlanul hagyott ott a tulajdonos. A szolgálatban lévő körzeti megbízott a bolttól nem messze felismerte és elfogta a tolvajt. Elmondta, hogy hová rejtette a bringáját, amit a rendőr megtalált és lefoglalt. A fiatalt lopásvédség miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a sértett már aznap újra birtokba vehette a 300 000 forint értékű bicikliét. Egy 19 éves helyi fiatal az elmúlt napokban 3 kerékpárt lopott el a jászapáti buszpályaudvar tárolójából. Egy kerékpár üzletbe is megkísérelt betörni, azonban a riasztó megszólalt, így üres kézzel hagyta el a helyszínt. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, akit elfogtak, majd 4 rendbeli lopás miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették, és az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek. Változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, a szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

zenei utazás a Trio Turmixal. Élvezze a sok színűséget. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A Jásznagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. 20 esztendő után ismét Jász boldogháza adott otthont a Jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jász világtalálkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jász boldogháza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a Jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jász boldogháza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori Jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a Jászok ünnepe.
3: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jász boldogháza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok, nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a Jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket, mindenben jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
2: A Jász világtalálkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
4: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi Jász települések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós Jász településen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzből pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány Jász településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
2: A Jász világtalálkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a Jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt három évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
5: Azt gondolom, hogy a közösségi építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik, mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jászság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jászságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
2: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykunszolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
6: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk, többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk, Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a II. Világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne, úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnék, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
2: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
7: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Az iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején az mindent felül múlt. Viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel, lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokák, foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
2: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont, legfelemelőbb pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta, hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat. változóan felhős égbolt mellett napos időszakokban is részünk lesz, elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben nagy területen lesz élénk, sőt, olykor erős lökések is előfordulhatnak. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. 16.

melletted szól. Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Trio Tour Mix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légi csapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légi támadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vladimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy mi

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek

0: az élet.
1: Fedezze fel a zene varázsát. Ez a Trio Turmix.

nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Szerintem

Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban, ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, a szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.